A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Lezajlott tegnap a minisztériumok átadás-átvétele. Idén is megrendezik az orgonák éjszakáját. Esős idő valószínű egész hétvégén. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendben lezajlott a kormányzati átadás átvétel, bár nem volt jó a hangulat a leköszönő és az új miniszterek között. Magyar Péter miniszterelnök közölte, az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az egyeztetésen, Orbán Viktor azonban nem vett részt rajta. Jelezte azt is, elfogadták, hogy a leköszönő miniszterek végkielégítésüket egy kárpátaljai gyerekeket segítő alapítványnak ajánlják fel. Magyar Péter egyúttal arra kérte a távozó államtitkárokat is, nyilatkozzanak arról, mi lesz az ő végkielégítésükkel, mert az új kormány azt sem fogja kifizetni. Mintegy 300 ezer adózót figyelmeztetett a NAV, hogy javítsa SZIA bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A bevallást május 20-áig kell benyújtani, és addig lehet rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Idén is lesz orgonák éjszakája. A május 23-ai rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
2: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokba fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk.
1: Több mint 100 intézmény vesz részt idén a múzeumok majálisán. Az eseményt hétvégén rendezi meg a Magyar Nemzeti Múzeum Budapesten. Az érdeklődőket múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel, szakmai beszélgetésekkel várják. Jó sok felhő születhet, de eleinte még a nap is süthet. Napközben több helyen néhol több hullámban várható zápor, zivatar. A hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul. Holnap nagyrészt borult lehet az ég, sokfelé jön csapadék, néhol kiadós eső hullhat. Délután nyugaton 12, keleten több mint 20 fok is lehet. Vasárnap is kitartanak a felhők, sokfelé kell elővenni az esernyőt, a fővárosban pedig nem nagyon lesz több 14 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Felhős lesz az ég, sok helyen várható eső, zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A NAV 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést, hogy javítsa eszi a bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A módosítások, javítások elvégzésére, majd a dokumentum benyújtására még egy hét áll rendelkezésre. Május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban, mert megnőtt az akut légúti megbetegedések száma a betegek és a személyzet között. A súlyos állapotú betegek esetében a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérhetnek. A tilalom a járóbeteg ellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de kötelező maszkot viselni és a kezeket fertőtleníteni. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Korábban több mint 150 oktató írta alá azt az állásfoglalást, melyben az alapítványi működés megszüntetését kérik. Az intézményi vezetés azt javasolja, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület vegye át. A budapesti Corvinus Egyetem 2019-ben elsőként lett kísérleti terepe az alapítványi működésnek. Több kamionnyi illegális, hamis gyógyszert foglaltak le egy nemzetközi razziában. Összehangolt akció keretében 5 állam nyomozóit 16 országban csaptak le. A csaló kereskedők neves szakemberek fotóit és nevét felhasználva fiktív szakértői véleményekkel reklámoztak engedély nélküli termékeket. 6 embert tanúként hallgattak ki, míg egy lengyel férfit csalással és pénzmosással gyanúsítanak. Barlangtúrát indít az Akteleki Nemzeti Park vasárnap a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Jósvafön található Kossuth barlangban. Az összesen 1,2 km hosszú túra időtartama várhatóan 3 óra lesz. A teljesítéshez gumicsizma vagy váltócipő, valamint terepi öltözet kötelező. A meghirdetett túra nehéznek számít, ezért ahhoz jó kondíció és mászókészség szükséges. A túra egészen a reménytelen szifonig vezet, az odáig vezető úton pedig feszített drótkötelek segítik a tavon való közlekedést. Idén is megrendezik az országos Botra fel kampányt, amellyel az egészségmegőrzés fontosságára és a sport szervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz május 16-ától az ország 26 pontján, többek között Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. A kampány középpontjában idén is a Nordic Walking áll, ami biztonságos, könnyen elsajátítható és hatékony mozgásforma. Az eddiginél korábban augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg idén a 25. Szavária történelmi karnevált Szombathelyen. A jubileumi programsorozatra egész nyáron át közösségi eseményekkel készül a város. Újdonságként fényfestés készül az Izeum épületére, amely Ízisz istennő kultuszát, legendáit és rituáléit dolgozza fel látványos vizuális elemekkel. Vasárnap tartják az élet menetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul. Emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A menet célja kiállni az emberi méltóság, az együttérzés és az élettisztelete mellett, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és mindenfajta előítéletnek. Rászorulóknak adott vacsorát a vatikáni menhelyen a Hungarikum programiroda. Több mint 50 embert vendégeltek meg hagyományos magyar ételekkel. A vacsorán részt vett a pápai alamizsna mesterként ismert spanyol érsek is. Szombathelyen megkezdődött az Oladi platón az aszbesztel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Sép utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbesztartalmú kőzúzalékokkal burkoltak le utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Ítéletidő söpört végig India legnépesebb államán. Csaknem 90-en meghaltak, és több mint 50-en megsérültek az esővel és jégesővel érkező heves viharban. Lakóházak rongálódtak meg, és több tucat haszonállat is elpusztult. A viharos szél fákat csavart ki, és döntött az autókra. Az északi államban a monszun időszak előtti, márciustól júniusig tartó forró évszakban gyakoriak a viharok. Nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak múlt héten a Dunán. Főként a hobbi és sport célú hajósoknál tapasztaltak szabálysértéseket. A hivatásos hajósoknál az engedélyek és a biztonsági felszerelések terén voltak kisebb hiányosságok. Egy-egy büntető eljárás indult vízijármű ittas vezetése, illetve egy elektronikus bója ellopása miatt. A vízirendészek egész évben ellenőrzik a közlekedést a Duna teljes magyarországi szakaszán, és segítenek azoknak, akik bajba jutottak a folyón. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Máltai Szeretett Szolgálat. A 24 és 55 év közötti résztvevők a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. Jelentkezni május 25-ig lehet a Szeretett Szolgálat honlapján. A 60 órás tanfolyamot nyáron tartják. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózat 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük több fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. A kormányváltással megszűnt a NAV elnökének megbízatása. Vágújhelyi Ferenc helyett Tamásné Cinege Csilla képviseli a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt. A személycsere a NAV szervezeti és működési szabályzatán alapul. Mivel az elnök államtitkári pozícióban látja el feladatát, ez a tisztség az új kormány hivatalba lépésével megszűnt, és az elnök feladat és hatáskörét mostantól az adószakmai elnök helyettes gyakorolja. A fény napját ünneplik péntek este Szegeden. Az Egyetem Lézeres Kutatóintézetében megvalósuló program a fenntarthatóságot és a jövő technológiáját helyezi középpontba. Látványos tudományos bemutatókkal, interaktív játékokkal és villámkérdésekkel várják a látogatókat, akik vezetett túrán vehetnek részt a naperőműnél, és olyan helyszínekre is betekinthetnek, amelyek máskor nem látogathatók. Elkezdődött az idei Tour de Hongrie. A keddi csapatbemutatók után a 47. magyar kerékpáros körverseny szerdai első szakasza a Gyulaivár lábától indult, és 143 km megtétele után Békés Csabán ért véget. 19 csapat, 119 versenyzője között ott van Dina Márton és a legendás Walter Attila is. Az ötnapos verseny idén Dél-Magyarországra fókuszál. A csaknem 840 kilométeres össztávot a viharsaroktól Veszprémig teszi meg a mezőny. A kerékpárosok csütörtökön a Szarvas-Paks közötti 206 kilométeren mérkőznek meg. Az asztályos tavasz miatt változik a kaszállás rendje a fővárosi közterületeken. Mostantól az utak, kerékpárutak, járdák mellett csak ott és annyira vágják le a füvet rendszeresen, hogy az ne akadályozza a közlekedést. A parkokban is ritkábban kaszálnak, és a gyepet akár 5 cm-rel is magasabban hagyják, hogy minél több nedvesség maradjon a talajban. Végül a várható időjárásról. Sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben a hőmérséklet 17 és 25 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján, május közepén. 15-e, mondhatni 05-15, péntek van, a Zsófiák és a Szonnyák névnapja. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést. Maxim Levente vagyok, a No Doubt, aztán a Honey Beast, és Lenny Kravitz is jön mindjárt.
0: Best

Next FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok május 15-én, pénteken, a Zsófiák és a Szonyák névnapján, illetve a Család nemzetközi napján. 1994-ben az ENSZ a mai napot a Család nemzetközi napjává nyilvánította, a felhíváshoz Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb intézményére irányítja. És családias hangulatban folytatjuk, hiszen régi ismerőseink vannak itt ma reggel is, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek előadói, úgy mint nem sokára a For the Cause az Inno Sunshine-nal, most pedig James Blunt énekel Bonfire Heart a Besten.

0: Ébreszt FM, a legjobb zenék. Már több felhő lesz felettünk, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar. 17-25 fok várható, részletek és a hétvége időjárása bővebben a hírek végén hallható. Aztán a Love Generation-t indítom Bob Sinclair-től. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen várható zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban, mert megnőtt az akut légúti megbetegedések száma a betegek és a személyzet között. A súlyos állapotú betegek esetében a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérhetnek. A tilalom a járóbeteg ellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de kötelező maszkot viselni és a kezeket fertőtleníteni. Idén is megrendezik az országos Botra fel kampányt, amellyel az egészségmegőrzés fontosságára és a sport szervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz május 16-ától az ország 26 pontján, többek között Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. A kampány középpontjában idén is a Nordic Walking áll, ami biztonságos, könnyen elsajátítható és hatékony mozgásforma. Szombathelyen megkezdődött az Oladi Platón, az aszbesztel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Sép utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszt tartalmú kőzúzalékokkal burkoltak le utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Több kamionnyi illegális, hamis gyógyszert foglaltak le egy nemzetközi razziában. Összehangolt akció keretében 5 állam nyomozói 16 országban csaptak le. A csaló kereskedők neves szakemberek fotóit és nevét felhasználva fiktív szakértői véleményekkel reklámoztak engedély nélküli termékeket. 6 embert tanúként hallgattak ki, míg egy lengyel férfit csalással és pénzmosással gyanúsítanak. Az eddiginél korábban augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg idén a 25. Szavária történelmi karnevált Szombathelyen. A jubileumi programsorozatra egész nyáron át közösségi eseményekkel készül a város. Újdonságként fényfestés készül az Izeum épületére, amely Ízisz istennő kultuszát, legendáit és rituáléit dolgozza fel látványos vizuális elemekkel. Végül a várható időjárásról.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Egyre több helyen várható már eső, zápor, zivatar. Napközben 17-25 fok között alakul a maximum. Holnap egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, még több zápor, zivatar alakulhat ki. A maximum 13 és 24 fok között alakul, nyugatról kelet felé haladva lesz majd melegebb. 3/4-7 környékén, aki késésben van, siessen, akit viszont csak úgy kidobott az ágy, az még szundíthat egy picit, jön hozzá egy altató dal, legalábbis a címében az, Hush Hush, a Pussycat Dolls folytatja.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján. Május 15-e van péntek, hogy mi újság a nagyvilágban és idehaza kiderül pillanatokon belül. Jönnek a hírek, a következő órában pedig például Madonna. Vagy Azaria.
2: Éjjel a macska köves utakon, megláttam egy mulatozó csapatot.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Megérkezett a jövő autója Szexárdra, az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szexárd Vátaszéki út 132.
5: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
6: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szexárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felé.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden

0: A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen várható zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban, mert megnőtt az akut légúti megbetegedések száma a betegek és a személyzet között. A súlyos állapotú betegek esetében a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérhetnek. A tilalom a járóbeteg ellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de kötelező maszkot viselni és a kezeket fertőtleníteni. Idén is megrendezik az országos Botra Fel kampányt, amellyel az egészségmegőrzés fontosságára és a sport szervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz május 16-ától az ország 26 pontján, többek között Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. A kampány középpontjában idén is a Nordic Walking áll, ami biztonságos, könnyen elsajátítható és hatékony mozgásforma. Szombathelyen megkezdődött az Oladi platón az aszbesztel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Sép utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbesztartalmú kőzúzalékokkal burkoltak le utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Vasárnap tartják az élet menetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul. Emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A menet célja kiállni az emberi méltóság, az együttérzés és az élettisztelete mellett. Gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és mindenfajta előítéletnek. Magasabb szintre emelnék a NATO keleti és északi szövetségeseinek közös védelmét, ez áll a regionális együttműködés bukaresti csúcstalálkozójának záró nyilatkozatában. A bukaresti kilencek és az északi NATO államok hosszú távú, közvetlen és jelentős biztonsági fenyegetésként tekintenek Oroszországra, ezért a Fekete-tengertől a Balti-tengerig, valamint a sarkvidékig megerősítik védelmi együttműködésüket. Végül a várható időjárásról. Sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben a hőmérséklet 17 és 25 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra múlt pár perccel. Christina Aguilera és kolléganői kezdenek. Lady Marmalade, érkezik a Hands On, és Michael Jackson is a Remember the Time-mal még ebben a fél órában. Ha dugó baleset van, jöhet az info 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok. Ez a...
0: Best.

Best FM, a legjobb zenék. Shakira, Madonna és a BTS is fellép a világbajnoki döntő szünetében. A rövid koncert majd jótékony célokat is szolgál, 100 millió dollárt osztanak szét. A népsorból most Madonna Music című dalát indítom. Aki dugót, balesetet lát, Zsófiát, Szonyát, szülinapost ünnepelne, hívjon vagy írjon 0620 55 55.

0: Best FM a legjobb zenék a hétvége, de legalábbis a holnapi nap időjárását egy mediterrán ciklon alakítja majd. Már ma is több helyen lehet zápor, zivatar, és egy fokkal több lesz a felhő az égen, de azért napos időszakok is lesznek. Egy esernyőhegy vékonyabb kardigán, vagy jacky ma is jól jöhet, főleg így reggel. Részletek a hírekben, aztán Robbie Williams és a Let Me Entertain You érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen várható zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban, mert megnőtt az akut légúti megbetegedések száma a betegek és a személyzet között. A súlyos állapotú betegek esetében a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérhetnek. A tilalom a járóbeteg ellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de kötelező maszkot viselni és a kezeket fertőtleníteni. Idén is megrendezik az országos Botra fel kampányt, amellyel az egészségmegőrzés fontosságára és a sport szervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz május 16-ától az ország 26 pontján, többek között Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. A kampány középpontjában idén is a Nordic Walking áll, ami biztonságos, könnyen elsajátítható és hatékony mozgásforma. Szombathelyen megkezdődött az Oladi platón az aszbesztel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Sép utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszttartalmú kőzúzalékokkal burkoltak le utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Barlangtúrát indít az Akteleki Nemzeti Park vasárnap a Borsoda-Baújzemplén vármegyei Jósva fönn található Kossuth barlangban. Az összesen 1,2 km hosszú túra időtartama várhatóan 3 óra lesz. A teljesítéshez gumicsizma vagy váltócipő, valamint terepi öltözet kötelező. A meghirdetett túra nehéznek számít, ezért ahhoz jó kondíció és mászókészség szükséges. A túra egészen a reménytelen szifonig vezet. Az odáig vezető úton pedig feszített drótkötelek segítik a tavon való közlekedést. Rászorulóknak adott vacsorát a vatikáni menhelyen a Hungarikum programiroda. Több mint 50 embert vendégeltek meg hagyományos magyar ételekkel. A vacsorán részt vett a pápai alamizsna mesterként ismert spanyol érsek is. Végül a várható időjárásról. Sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben a hőmérséklet 17 és 25 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján, május közepén. 15-e van péntek, Zsófia asszonya napja. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak. Ma van a család nemzetközi napja. Ma van az állat és növény szeretet világnapja. 69 éve a mai napon született Növényi Norbert, olimpiai bajnok birkózó, színész. 73 éve ezen a napon született Mike Oldfield, angol zenész. 1948. május 15 megszületett Brian Eno, a Roxy Music tagja, de készített dalt a U2-val, David Bowie-val és a Coldplay-jel is. 1970-es pedig az 1970-es születésű Prince B zárja, ő a PM Down tagja. Sok boldogságot még egyszer, kedves ünnepeltek, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, május 15-én pénteken, figyelem az M1-esen Budapest felé Győr és Komárom között a kiépített terelésnél egy kamion árokba hajtott, a 96-os kilométernél a külső sávot lezárták, ezt leszámítva Kisszombat van az utakon. Ha mégis kialakulna valahol nagyobb dugó, vagy ne adj Isten baleset történik, várom az infót, 0620 55 55 155. Repül az idő, már is 8 óra, és hát repülnek az évek, hónapok is. Time is taken away, jön majd a C-block. És a Kelemen kabátban is. Rövid szünet, aztán újból a legjobb zenék szólnak. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Fontos a megbízhatóság.
5: Pakronet. Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
4: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
5: Makronet. Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
4: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
6: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
7: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felé.

0: A legjobb zenék.
1: Best FM.
0: Best FM. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen várható zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban, mert megnőtt az akut légúti megbetegedések száma a betegek és a személyzet között. A súlyos állapotú betegek esetében a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérhetnek. A tilalom a járóbeteg ellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de kötelező maszkot viselni és a kezeket fertőtleníteni. Idén is megrendezik az országos Botra Fel kampányt, amellyel az egészségmegőrzés fontosságára és a sport szervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz május 16-ától az ország 26 pontján, többek között Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. A kampány középpontjában idén is a Nordic Walking áll, ami biztonságos, könnyen elsajátítható és hatékony mozgásforma. Szombathelyen megkezdődött az Oladi platón az aszbesztel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Sép utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbesztartalmú kőzúzalékokkal burkoltak le utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Több kamionnyi illegális, hamis gyógyszert foglaltak le egy nemzetközi razziában. Összehangolt akció keretében 5 állam nyomozóit 16 országban csaptak le. A csaló kereskedők neves szakemberek fotóit és nevét felhasználva fiktív szakértői véleményekkel reklámoztak engedély nélküli termékeket. 6 embert tanúként hallgattak ki, míg egy lengyel férfit csalással és pénzmosással gyanúsítanak. Az eddiginél korábban augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg idén a 25. Szavária történelmi karnevált Szombathelyen. A jubileumi programsorozatra egész nyáron át közösségi eseményekkel készül a város. Újdonságként fényfestés készül az Izeum épületére, amely Ízisz istennő kultuszát, legendáit és rituáléit dolgozza fel látványos vizuális elemekkel. Végül a várható időjárásról. Sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli délnyugati szelet több felé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben a hőmérséklet 17 és 25 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben a fél órában többek között Lutrisha McNeil-től, Justin Timberlake-től, vagy rögtön itt az elején Floridától és Kesha-tól. Szól már is a Right Round, 5 perccel múlt 8 óra. Jó reggelt kívánok, jó utat, jó munkát, jó készülődést annak, aki még indulás előtt hallgat. A többiektől várom a közlekedési infót 0620 55 55 155. Max Levente vagyok.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Vajon véget ért a tündérmese? Találgatják Hollywoodban. A hírek szerint ugyanis Justin Timberlake és Jessica Biel között már nem minden fenékig tejfel, de egy valami biztos, a táncparketten Justin még mindig tudja, mitől döglik a légy. A testünk most is belemoccan a jó kis groove-ba érkezik. A Rock Your Body a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jó reggelt!

0: Jazz FM a legjobb zenék. Poroljuk le a régi DVD-ket, társas játékokat, keressünk egy jó könyvet, mert hogy záporos, zivataros időszak kezdődik. A következő jó néhány napban, hozzáteszem zárójelben szerencsére, sok csapadékra lehet készülni, a hőmérséklet pedig 20 fok alatt marad kicsivel. Részletek a hírek végén, aztán a reggelünket a Spice Girls fűszerezi meg.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen várható zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban, mert megnőtt az akut légúti megbetegedések száma a betegek és a személyzet között. A súlyos állapotú betegek esetében a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérhetnek. A tilalom a járóbeteg ellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de kötelező maszkot viselni és a kezeket fertőtleníteni. Idén is megrendezik az országos Botra fel kampányt, amellyel az egészségmegőrzés fontosságára és a sport szervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz május 16-ától az ország 26 pontján, többek között Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. A kampány középpontjában idén is a Nordic Walking áll, ami biztonságos, könnyen elsajátítható és hatékony mozgásforma. Szombathelyen megkezdődött az Oladi Platón, az aszbesztel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Sép utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszt tartalmú kőzúzalékokkal burkoltak le utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Több kamionnyi illegális, hamis gyógyszert foglaltak le egy nemzetközi razziában. Összehangolt akció keretében 5 állam nyomozóit 16 országban csaptak le. A csaló kereskedők neves szakemberek fotóit és nevét felhasználva fiktív szakértői véleményekkel reklámoztak engedély nélküli termékeket. 6 embert tanúként hallgattak ki, míg egy lengyel férfit csalással és pénzmosással gyanúsítanak. Magasabb szintre emelnék a NATO keleti és északi szövetségeseinek közös védelmét, ez áll a regionális együttműködés bukaresti csúcstalálkozójának záró nyilatkozatában. A bukaresti kilencek és az északi NATO államok hosszú távú, közvetlen és jelentős biztonsági fenyegetésként tekintenek Oroszországra, ezért a Fekete-tengertől a Balti-tengerig, valamint a sarkvidékig megerősítik védelmi együttműködésüket. Végül a várható időjárásról. Sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben a hőmérséklet 17 és 25 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Jön többek között a brit és német Vogue fotósa. Munkáit, melyek között híres színészek, zenészek, modellek, sportolók, politikai szereplők, sőt a brit királyi család tagjainak portréi is megtalálhatók, például második Erzsébet királynőjé, számos galériában és múzeumban állították ki. Fotózás iránti érdeklődése a 60-as években kezdődött, első fényképezőgépét, egy Canon AE-1-et az első szóló turnéjára vette az 1980-as években, és kezdetben csak a turné eseményeit dokumentálta. Az úriembert úgy hívják, Bryan Adams, jön a Cloud Number 9 a beszélgetésben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Egy vírus vagy egy meghibásodás, és a céges adatok elveszhetnek. A Macronet System Kft. Külső biztonságos adatmentést nyújt saját szerverteremben, 24 órás felügyelettel. Tárhely, domain, hálózat és IT üzemeltetést is vállalunk. Macronet System Kft. Megoldás és biztonság a vállalkozásának.
2: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen várható zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban, mert megnőtt az akut légúti megbetegedések száma a betegek és a személyzet között. A súlyos állapotú betegek esetében a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérhetnek. A tilalom a járóbeteg ellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de kötelező maszkot viselni és a kezeket fertőtleníteni. Idén is megrendezik az országos Botra fel kampányt, amellyel az egészségmegőrzés fontosságára és a sport szervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz május 16-ától az ország 26 pontján, többek között Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. A kampány középpontjában idén is a Nordic Walking áll, ami biztonságos, könnyen elsajátítható és hatékony mozgásforma. Szombathelyen megkezdődött az Oladi platón az aszbesztel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszt tartalmú kőzúzalékokkal burkoltak le utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Korábban több mint 150 oktató írta alá azt az állásfoglalást, melyben az alapítványi működés megszüntetését kérik. Az intézményi vezetés azt javasolja, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület vegye át. A budapesti Corvinus Egyetem 2019-ben elsőként lett kísérleti terepe az alapítványi működésnek. Vasárnap tartják az élet menetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul. Emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A menet célja kiállni az emberi méltóság, az együttérzés és az élettisztelete mellett. Gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és mindenfajta előítéletnek. Végül a várható időjárásról. Sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben a hőmérséklet 17 és 25 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 05:15, 9 óra 5, péntek, Zsófia, Szonya napja, jó reggelt, jó munkát, jó utat kívánok, kitartást a hét utolsó munkanapjához. Nina Sky, Move Your Body, ez az óraindító dal, de jön még George Michael, a Fugees már-már hétvégi lusta slágere, a Killing Me Softly, a Jazz meg az, a Red Hot Chili és Coolio is. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM-ben a legjobb zenék. Altranati és a Free folytatják 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Ezek pedig ma is mixben szólnak majd a Night Shift Extra-ban. A héten Effendi duplázik, úgyhogy szerdai rezidensünk az ezredforduló legjobb popdalainak mixével vár mindenkit héttől. Előtte 6 és 7 között a lemezjátszók mögött White Boy.

Ezt a fenn a legjobb zenék harmadik szakaszához érkezett a Tour de Hongrie kerékpáros verseny. Kaposvárról indul a mezőny, várhatóan 12:30-kor, és a 67-es főút melletti városrészeken keresztül hagyja el a várost, majd Szent Balázs és Zimány irányába halad tovább. A Zselic dombvidékén technikus hullámzó terepen vezet az útvonal Bőszénfa, Gálosfa és Kadarkút érintésével. Kadarkútról Hőgyész irányába tartanak, ahol a mezőny csatlakozik a 65-ös főútra, és ezen halad Tamásin keresztül egészen Szekszárdig. A városba érve szűk belvárosi utcákon vezet az útvonal, a befutó pedig a Szent István téren lesz várhatóan 17 órakor. Gramofonzi,

Best FM, a legjobb zenék. Nyakunkon a vasárnapi Sean Paul buli a Budapest Parkban. A Rise Jamaica európai turnéja keretében érkezik hozzánk a jamaikai világsztár, és az előzenekara sem akárki, a román popkirálynő Inna slágereivel indul a tánc. Sean Paul pedig majd 20 óra 20-kor kezd, az öltözőbe pedig a következő dolgokat kéri. A backstage-ben kifejezetten odafigyel az egészségére, a hangszálaira és a jamaikai gyökereire. A mézes gyömbéres rituálé keretén belül a hangszálak karbantartása miatt alapfelszereltség nála a rengeteg friss szeletelt gyömbér, prémium minőségű méz és biocitrom forró vízzel. Ezen kívül kér minőségi italokat, pesgőket a buli utáni kocintáshoz, valamint jó minőségű jamaikai rumot és rengeteg kókuszvizet. A helyi cateringnek gondoskodnia kell tradicionális karibi fűszerezésű, akár kecske vagy csirkehúsos ételekről is. Sok tengeren túli sztárhoz hasonlóan ő is szereti, ha az öltöző hangulata visszafogott, ezért gyakran kérnek teljesen elsötétíthető szobát, fekete törölközőket és halk hangulatos, nem neon világítást a relaxációhoz. Jó bulizást vasárnapra, most a Brittel melegítünk a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Tartunk egy rövid, de annál hasznosabb információs szünetet, 10 után pedig szólnak az ezredforduló legnagyobb magyar.
2: Keresem a lány.
1: És külföldi slágerei. 0620-55-55-155 telefon SMS Viber számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen várható zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban, mert megnőtt az akut légúti megbetegedések száma a betegek és a személyzet között. A súlyos állapotú betegek esetében a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérhetnek. A tilalom a járóbeteg ellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de kötelező maszkot viselni és a kezeket fertőtleníteni. Idén is megrendezik az országos Botra fel kampányt, amellyel az egészségmegőrzés fontosságára és a sport szervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz május 16-ától az ország 26 pontján, többek között Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. A kampány középpontjában idén is a Nordic Walking áll, ami biztonságos, könnyen elsajátítható és hatékony mozgásforma. Szombathelyen megkezdődött az Oladi platón az aszbesztel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Sép utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszttartalmú kőzúzalékokkal burkoltak le utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Barlangtúrát indít az Akteleki Nemzeti Park vasárnap a Borsoda-Baújzemplén vármegyei Jósva fönn található Kossuth barlangban. Az összesen 1,2 km hosszú túra időtartama várhatóan 3 óra lesz. A teljesítéshez gumicsizma vagy váltócipő, valamint terepi öltözet kötelező. A meghirdetett túra nehéznek számít, ezért ahhoz jó kondíció és mászókészség szükséges. A túra egészen a reménytelen szifonig vezet. Az odáig vezető úton pedig feszített drótkötelek segítik a tavon való közlekedést. Rászorulóknak adott vacsorát a vatikáni menhelyen a Hungarikum programiroda. Több mint 50 embert vendégeltek meg hagyományos magyar ételekkel. A vacsorán részt vett a pápai alamizsna mesterként ismert spanyol érsek is. Végül a várható időjárásról. Sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben a hőmérséklet 17 és 25 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A tévés gyógyító sámánok után szabadon, akik azt kérik, tedd a kezed a képernyőre. Én azt kérem, nyissa nagyra mindenki szívét, fülét, a rezgések abszolút pozitív tartományban mozognak. Mosoly az arcra, hangerő maxra, Soul Searcher, Feel in Love. Ezzel indul az óra 4 perccel 10 után. Hello, Max Szemlevente vagyok.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Hát előfordulnak a playlistünkben olyan sztárok dalai, akik jelenleg börtönbüntetésüket töltik, köztük P. Diddy, vagy a most érkező Pras Michel, a Fugees együttes 53 éves rappere, aki idén május 1-én bevonult egy szövetségi börtönbe, hogy megkezdje 14 éves börtönbüntetését. A zenészt 2023-ban ítélték el összeesküvés és nem regisztrált külföldi ügynökként való tevékenység miatt. Michel a vád szerint több mint 100 millió dollárt juttatott el egy malajziai finanszírozótól amerikai politikai kampányokba, és illegális lobby tevékenységet folytatott Kína javára. Hát nem érjelem, Ghetto Superstar, ezzel megy tovább a péntek délelőtt.
1: Best FM.

0: Vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk, baleset történt a 6-os főúton Pécsvárad külterületén a Rákóczi-Ferenc utcánál, két autó és egy kamion ütközött a 178-as kilométernél, forgalomkorlátozásra és torlódásra kell készülni. Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Tata és Tatabánya között, lassabb a haladás, néhol szakaszos torlódás is kialakulhat, aki személyautóval halad és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Jó utat, ha dugó baleset van, a közlekedési infót a délelőtt utolsó órájában is várom. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
0: 11 után szól majd Lady Gaga Paparazzia. És jön a kompakt diszkó is. Tartunk tehát egy rövid információs szünetet, aztán újból a legjobb zenék szólnak itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rózsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
1: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Soron kívül kivizsgálják a bicskei gyermekotthonban történteket, új időpontra kell figyelnünk a szép kártyáknál, több hullámban országszerte lehetnek ma záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ügynökakták és a kegyelmi ügy, egyebek mellett ezeket is érintik az új kormány első rendeletei, amelyek most jelentek meg a magyar közlönyben. Az egyik határozat szerint augusztus végéig 20 évre visszamenőleg fel kell tárnia a bicskei gyermekotthonban történt jogsértéseket, emellett hétfőig nyilvánosságra hozzák, hogy miért kapott kegyelmet az otthon volt igazgatójának bűntársa. A rendeletek szerint határozatot hozott a kabinet az ügynökakták feltárásáról és az Európai Ügynökséghez való csatlakozás előkészítéséről is. Plusz 10 nap szabadságot kapnak a honvédelmi állomány tagjai, ezt jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalára feltöltött videójában beszélt arról is, hogy a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja a május 21-ét és 22-ét. A miniszter emellett elmondta, hogy rendezik a bérfeszültségek kérdését, és minden alakulat szavazhat arról, hogy szeretné-e visszakapni a történelmi nevét és hadrendi számát. Változás jön a szép kártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozás tér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásáról. Vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk, minden évben eddig kell felhasználni a kártyákra két évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak el a munkáltatók. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összeg. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. A rendezvénysorozat holnap Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik, ezután szeptember végéig az ország több pontján tartanak majd esti koncerteket, túrákat és irodalmi programokat. Ezt mondta rádiónknak Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
2: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
1: Igazán változékony időnk lesz ma, több-kevesebb napsütés is várható, de országszerte felhős lesz az ég, és több hullámban lehetnek ma záporok, zivatarok, ráadásul ahol esik, ott a szél is viharossá fokozódik. 17-25 fok között alakul a csúcs hőmérséklet, késő este pedig 10-14 fok valószínű. A hétvégét sem ússzuk meg szárazon, borongós, esős időnk lesz, és kiadós csapadékra is számíthatunk. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon még ennél is hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Május 15-én pénteken Zsófia Szonya napja van, Isten éltesse az összes ünnepeltet. 0620-55-55-155 telefon SMS Viber. Hello, 3, lassan 4 perc elmúlt 11, Maxim Levente vagyok. Ebben az órában hozom az Olive You Are Not Alone-ját. Itt lesz Sean Kingston, elsőként pedig Arash a Temptation-nel.

Last FM a legjobb zenék Szabiest Maniac feldolgozása után a brit Olive You Are Not Alone-jával folytatjuk a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek sorát. Az ezredforduló legjobb popdalait pedig mixben lehet majd hallgatni 6 és 8 között a Night Shift Extra-ban 6-tól White Boy-jal, 7-től DJ Effendivel.

0: Best FM, a legjobb zenék. Figyelem, az M0-áson az M1-es felé az Annahegyi pihenő előtt kigyulladt egy busz. A 8-as kilométernél a pályaoldalt teljes szélességében lezárták, aki teheti, válaszon másik útvonalat. A 6-os főúton Pécsvárad külterületén a Rákóczi Ferenc utcánál korábban két autó és egy kamion ütközött, a 178-as kilométernél tart a forgalomkorlátozás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Ritával, Spillerrel és Sophie Alice Baxterrel, illetve a Groove Jettel indul a péntek délután. Jó hétvégét kívánok, találkozzunk hétfőn, 6 óra 10-kor, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Yes. Come on. Hey Martinez, you ready girl?
2: Come on. Let's do this game.

0: hírek a Best FM-en.
1: Elszállították a sínekről a tegnap kisiklott Intercity kocsijait, ezentúl bárki bemehet a Karmelita kolostorba, napsütésre és záporokra is számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simadi Renátától hallják. Visszaemelték a tegnap kisiklott békés Intercity szerelvényeit a sínekre, ezt közölte a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt posztja szerint a sérült járműveket már el is vontatták a helyszínről. Jelenleg a baleset körülményeit vizsgálják, az biztos, hogy jelentős károk keletkeztek, a vasúti betonaj, a sínek és a kapcsolószerek is megrongálódtak. Tegnap délután gyománál siklott ki a békés Intercity 4 kocsija, valószínűleg azért történt a baleset, mert a mozdonyvezető túllépte a váltón megengedett sebességet. A balesetben ketten sérültek meg. Megnyitják a Karmelita kolostort a nagy közönség számára, ezt jelentette be a mai sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy a szabadkarmelita.hu honlapon lehet időpontot foglalni a látogatásokra, ráadásul ezen a hétvégén az egykori miniszterelnöki kabinetirodát is meg lehet nézni, ahol korábban Rogán Antal miniszter dolgozott, és ahová a jövőben a Szociális és Gyermekvédelmi Minisztérium költözik. A kormányfő a Karmelita kolostor előtt 2021 óta álló kordonokat is elbontatta, és azt mondta, hogy az épület későbbi funkciójáról a jövőben döntenek majd. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak azt mondta, hogy a potencia növelők mellett már a fogyást és a zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
2: A legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett termékeket ne nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, kockázatai van annak az adott terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet információkat szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Leállt a légiforgalom Helsinki repülőterén. Ma reggel 3 órán át nem fogadott és nem is indított járatokat a légi kikötő, mert ukrán drónokat észleltek a légtérben. Nem ez lenne az első ilyen eset, korábban 4 ukrán drón zuhant le az országban. Kijev akkor bocsánatot kért Helsinkitől, és azt közölték, hogy a drónok valószínűleg orosz beavatkozás következtében tértek le a pályájukról. Legyenek kéznél ma az esernyők, egész nap borult lesz felettünk az ég, és csak néhol bukkanhatnak elő a napsugarak, ráadásul többször és bárhol kialakulhatnak záporok, és ahol esik, ott a szél is megerősödik. 17-25 fok között alakul a hőmérséklet, este pedig 10-14 fok valószínű. A hétvégén is esőkáztatnak majd minket, lesz ahol kiadós csapadék várható. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon ennél is hidegebb lesz. Most úgy tűnik, hogy hétfőn is hasonló idő vár ránk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás pénteket, és mondhatom már azt, hogy szép hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, de előtte még egy vidám délutánt. A legjobb zenékkel, a 90-es 2000-es évek nagy kedvenceivel, mint Ida Cora és Fedele Grandala, a Let Me Think About It. Na ezt is hozom hamarosan, de jön a Savage Garden, itt lesz Carlos Santana, most pedig Spiller és Sophie Alice Baxter nyitja a délután.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Kinek hogy telik a nap a péntek, ki hogy hangolódik már a hétvégére. Nagyon remélem, hogy a délutánt velem töltik, és velem hangolódnak. Nekem a délelőttöm sütéssel telt, nagyon szeretek a kollégáknak kedveskedni. Néhány aprósággal rajtuk tesztelem általában az új receptjeimet, úgyhogy egy ilyen citromos vaníliás kekszel készültem. Hát ezen a félig meddig tavaszi napom, mert hogy most még süt a nap, de aztán a délutánban majd azért kellenek az esernyők, hozom majd természetesen a részleteket, mindenféle információt, közlekedési infót is, napkérdését, mozi ajánlót, úgyhogy érdemes lesz velem tartani, hiszen Warren G már folytatja is a délutánt. Aztán Ida Kor és Fed La Ground érkezik hihetetlen lendülettel. Itt lesz a Let Me Think About It. Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal if you know what I mean. Earn your keep.

Best FM a legjobb zenék. Péntek délután van, úgyhogy nagyon sokan autóba ültek, akár már elkezdték a hétvégét, vagy legalábbis munkából tartanak hazafelé, vagy szimplán csak úton vannak a dolgukra. Én mindenkivel ott vagyok, egyébként nem csak autóban, hanem teherautóban, kamionban, de még a bicikliken is. Szóval, ha valakinek van közlekedési információja, gondolja rám, küldje el a 0620 55 55 155-re, vagy hívjon fel, én pedig a rádión keresztül tovább is adom a többieknek. Ahogy például azt, hogy az M3-ason a 42-es kilométernél dolgoznak a belső sávban. A Vásárosnamény felé vezető oldalon Bagnál torlódás van, ami már legalább a 3 kilométert is meghaladta. A 6-os főúton Pécsvárad külterületén, a Rákóczi-Ferenc utcánál pedig

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hárman párban ezt énekelt a United, vagyis Péli Barnanna, de megyünk is tovább, mert pár perc és délután egy óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig itt lesz Akon és a Dangerous. És az Airi Mafia is hozza a bajnokot.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Újabb üzemanyagkészletet szabadított fel a kormány, egyre kevesebb az influenzás beteg az országban, ma több hullámban bárhol számíthatunk záporokra, zivatarokra. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Nem lesz üzemanyag hiánya kisebb kutakon sem. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter ugyanis elrendelte 575 millió liter üzemanyag felszabadítását a biztonsági készletből. Ebből 150 millió liter benzin, a többi pedig dízel, amiből minden töltőállomásra jut majd. A rendelet értelmében a felszabadított készlet csak a védett üzemanyagáron értékesíthető, és nagyjából 4 hétre elegendő. Már alig vannak influenzások az országban, múlt héten 9200-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint Budapesten, valamint Komárom-Esztergom és Fejér vármegyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Zalavár megyében pedig a legkevesebb. A szennyvíz adatok szerint nem várható már az influenzások számának emelkedése, ugyanis sehol nem tudták kimutatni a szennyvízből a vírust. Holnap lesz a cöliákia világnapja. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti, ezért a világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indul. A részletekről Koltai Tünde, a Magyar Cöliákia Egyesület elnöke beszélt rádiónknak.
2: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevő őket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is, és az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
1: Újra ebola járvány van a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az eddigi adatok szerint az ország északkeleti részén egy elszigetelt tartományban 246 feltételezett fertőzést és 65 halálesetet regisztráltak. Pedig a kongói hatóság 5 hónappal ezelőtt hivatalosan is lezártnak nyilvánította az előző járványt. Az ebola vírusát egyébként valószínűleg denevérek hordozzák, és olyan súlyos betegséget okoz, hogy aki elkapja, az bele is hal. Igazán változékony időnk lesz ma, több-kevesebb napsütés is várható, de országszerte felhős lesz az ég, és több hullámban lehetnek ma záporok, zivatarok, ráadásul ahol esik, ott a szél is viharossá fokozódik. 17-25 fok között alakul a csúcshőmérséklet, késő este pedig 10-14 fok valószínű. A hétvégét sem ússzuk meg szárazon, borongós, esős időnk lesz, és kiadós csapadékra is számíthatunk. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon még ennél is hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délután mindenkinek egy óra után is pár perccel. Én Majoros Rita vagyok, gyerünk tovább, hallgassunk isteni zenéket egész délután, amíg hangolnak minket a hétvégére. Mindjárt jön a Flip the Script, itt lesz az Iri Mafia, jön majd a Backstreet Boys is, de Sharam érkezik majd egy jó kis Eddie Murphy feldolgozással. Ez lesz a Party of the Time. Előtte Aiken indítja az órát.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Ma van a család nemzetközi napja, úgyhogy ehhez kapcsolódik a napkérdése, mert hogy hajlamosak vagyunk sokszor szidni a családtagjainkat, vagy kiakadni rájuk, de ma gondoljuk végig, hogy mi is a legjobb bennük, vagy melyik családtagunkban mi is az, amit igazán szeretünk, akár a tesónkban, a szüleinkben, a nagynénikénkben, vagy az unokatestvéreinkben, tényleg bármilyen családtagunkban, akár üzenjenek nekik rajtunk keresztül. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide ezek az üzenetek, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat így a család nemzetközi napján. Miközben az Iron Mafia zenél, jön mindjárt a bajnok, de előtte itt a Flip the Script a Best FM-en. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Nullás autó déli szektorán Diósnál az M1-es autópálya felé korábban kigyulladt egy busz. A 8-as kilométernél a külső sávot le is zárták, a torlódás pedig már az 5 kilométert is meghaladta. Szintén az M0-áson, a déli szektoron Dunaharaszti térségében a Kis-Dunahídon az M1-es felé egy kis teherautó és egy kamion ütközött. A 22-es kilométernél a legbelső sávon a felborult autó fekszik, emiatt a torlódás már több kilométeres. Az ellenkező oldalon bámészkodók okoznak több kilométeres fennakadást, úgyhogy hát kitartás mindenkinek. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van még útinfója, megköszönöm, hogyha elküldi. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt a folytatásban is mindenkinek. Tom Novit hallottuk Limával, a folytatásban pedig friss híreket hallgatunk, hiszen mindjárt 2 óra, utána érkezik majd Jessie J is a Dominóval.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM-en.
1: Már csak pár napig lehet leadni az adóbevallásokat, új időpontra kell figyelnünk a szép kártyáknál, felhős lesz felettünk az ég, és bárhol lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Már csak 5 napunk van az adóbevallásunk leadására, május 20-a a határidő. A NAV idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetét, a legtöbb adózónak pedig nincs más dolga, mint leellenőrizni és véglegesíteni azt. Az egyéni vállalkozóknak, az áfás magánszemélyeknek, illetve az őstermelőknek viszont át kell nézniük, ki kell egészíteniük, és be is kell adniuk a bevallásukat. Erre hívta fel a figyelmet az adóhatóság. A NAV egyébként idén úgy segítette az egyéni vállalkozókat, hogy az online kiállított számláik automatikusan megjelentek a tervezetben. Változás jön a szép kártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozás tér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásáról. Vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk, minden évben eddig kell felhasználni a kártyákra 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak el a munkáltatók. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A szervezők idén is 5 kategóriát hirdettek meg, vagyis elismerést kaphat egyebek mellett az év főtere, az év fasora, az év óvodakertje és az év zöld innovációja. Emellett ismét lehet nevezni a Virágos Városi és Falusétek kategóriában is. A versenyen a hazai települések mellett a határon túli magyar települések is részt vehetnek. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. A rendezvénysorozat holnap Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik, ezután szeptember végéig az ország több pontján tartanak majd esti koncerteket, túrákat és irodalmi programokat. Ezt mondta rádiónknak Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
2: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
1: Legyenek kéznél ma az esernyők, egész nap borult lesz felettünk az ég, és csak néhol bukkanhatnak elő a napsugarak, ráadásul többször és bárhol kialakulhatnak záporok, és ahol esik, ott a szél is megerősödik. 17-25 fok között alakul a hőmérséklet, este pedig 10-14 fok valószínű. A hétvégén is esőkáztatnak majd minket, lesz, ahol kiadós csapadék várható. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon ennél is hidegebb lesz. Most úgy tűnik, hogy hétfőn is hasonló idő vár ránk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is csak a legizgalmasabb zenék, a 90-es és a 2000-es évek legjobbjai, mint Laurent Wolf és a No Stress, vagy éppen Justin Timberlake és Timbaland közös dala Sexy Back. Én Majoros Rita vagyok, Jessie J-t már hozom is, hogy egy kicsit feldobja a délutánt itt a Domino, én pedig csodás napot és jó hétvégét kívánok már előre is mindenkinek.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Welcome to the song about it. Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM. I don't wanna work today. Maybe I just wanna stay. Just take it easy cause there's no stress.

Best FM a legjobb zenék. Ma van a család nemzetközi napja, úgyhogy ehhez kapcsolódik a nap kérdése, hogy mit üzennének akár rajtunk keresztül a családtagjaiknak, és kinek mit üzennének, kiben mit szeretnek igazán. Azt írja Kata, anyukámban azt szeretem, hogy bármi történik, mindig tudja, hogy mit kell mondani, úgyhogy innen is puszilom. Írt Norbi, a bátyámban azt bírom, hogy még mindig úgy hülyülünk együtt, mint gyerekkorunkban. Zsófi a nagymamájának üzenne, hogy a vasárnapi húslevesénél nincs is jobb a világon. Jaj, de jó. Annak valahogy olyan más íze van. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jönnek még az üzenetek a családtagoknak. Remélem, hogy ők is minket hallgatnak, és tényleg el is jut hozzájuk az üzenet. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a kommentek. Mellé egy kis Eagle Eye Cherry. Save Tonight itt a Best FM-en. Egy igazán, szerintem tökéletes péntek délutáni dal, amikor már úgy készülődünk hazafelé a munkából, és hamarosan itt a hétvég.

0: Best FM a legjobb zenék. Viola írt egy üzenetet, hogy baleset történt Budapesten a Kerepesi úton, a Pongrácz úti kereszteződésnél, hogy ott kell egy kicsit jobban figyelni, illetve az M0-as autóút déli szektorán Diósd térségében az M1-es autópálya felé korábban kigyulladt egy busz. A 8-as kilométernél a külső sáv zárva van, és hát legalább 5 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom az útinfókat a folytatásban is. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám. Burger.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new deep.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rózsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Üdv mindenkinek, Baja és a környék, a lazulós péntek délutánt együtt folytatjuk, és innentől kezdve tudják, 3,5 órát együtt töltünk. Hol? A 94.3 Best FM-en, hát itt vannak a legtöbben remélhetőleg. A mikrofon mögött Molek Csongor, és az első előadó ebben az órában, Nio. Egy romantikus dal szól, a Sexy Love.

94.3 Best FM, a legjobb zenék Bajen és a környéken. Köszöntöm a hallgatókat szeretettel. Én Molek Csongor vagyok, és általában időjárásra fókuszálunk a műsor elején. Nézzük, hogy hétvégén mi vár ránk itt a déli ország részben. Egy mediterrán ciklon alakítja majd az időjárásunkat. Oké, de ez mit jelent? Hát ennek hatására egyre több felé beborul majd az ég, de több napsütésre itt a déli ország részben is számíthatunk. Napközben egyre nagyobb területen alakulnak majd ki záporok, zivatarok, főleg a délutáni órákban, és sokfelé lesz majd élénk helyenként erős a keleti dél-keleti szél. Kora reggel kapjuk ezt a 6-10 fokot, a délutáni csúcs pedig 19-25 fok körül alakul. És a pollenterhelés sokat nem változott, még mindig a fenyőfélék és az eperfafélék pollen koncentrációja van közepes tartományban, a pázsitfűfélék pollen szintje pedig magas. Legfontosabb eszközünk nekünk, pollenallergiás hallgatóknak ilyenkor, a papírzsebkendő, úgyhogy be kell tározni bőséggel. Donna Lewis felvételét meghallgatjuk most a Besten, a dal címe I Love You Always Forever.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen várható zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban, mert megnőtt az akut légúti megbetegedések száma a betegek és a személyzet között. A súlyos állapotú betegek esetében a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérhetnek. A tilalom a járóbeteg ellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de kötelező maszkot viselni és a kezeket fertőtleníteni. Idén is megrendezik az országos Botra fel kampányt, amellyel az egészségmegőrzés fontosságára és a sport szervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz május 16-ától az ország 26 pontján, többek között Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. A kampány középpontjában idén is a Nordic Walking áll, ami biztonságos, könnyen elsajátítható és hatékony mozgásforma. Szombathelyen megkezdődött az Oladi platón az aszbesztel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Sép utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszttartalmú kőzúzalékokkal burkoltak le utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Korábban több mint 150 oktató írta alá azt az állásfoglalást, melyben az alapítványi működés megszüntetését kérik. Az intézményi vezetés azt javasolja, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület vegye át. A budapesti Corvinus Egyetem 2019-ben elsőként lett kísérleti terepe az alapítványi működésnek. Magasabb szintre emelnék a NATO keleti és északi szövetségeseinek közös védelmét, ez áll a regionális együttműködés bukaresti csúcstalálkozójának záró nyilatkozatában. A bukaresti kilencek és az északi NATO államok hosszú távú, közvetlen és jelentős biztonsági fenyegetésként tekintenek Oroszországra, ezért a Fekete-tengertől a Balti-tengerig, valamint a sarkvidékig megerősítik védelmi együttműködésüket. Végül a várható időjárásról. Sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben a hőmérséklet 17 és 25 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

94.3 Best FM, a legjobb zenék itt Baján és a környéken, fókuszban pedig a János Kereszt és kedves hallgatók, mely is 20-áig kell azért útlezárásokra és parkolási korlátozásokra számítani. Például holnap május 16-án szombaton a János Kereszt és napján déltől egészen este 9:30-ig lezárnak 8, de legfeljebb 10 parkolót a Halászparton, a reklámirodával és a szalonnal szemközti vízpartra merőleges parkolóhelyekből. És lezárják a teljes Halászpartot este 8-tól este 9:30-ig, és este 9 órától a Jánoska szobor Halászpartról a Szentháromság térre történő kísérése érdekében a Bajcsy-Zsilinszky utcáról a Szentháromság tér felé érkező forgalmat átirányítják a Miklós utcára, a Kazinczy utcából érkező forgalmat pedig átirányítják az Árpád utcára, a Péterpál utcából a Szentháromság térről és a Petőfi-szigetről érkező forgalom idéglenes várakoztatására kell számítani. Ott vannak a részletek a bajahangja.hu hírportálon, a jó zenék pedig itt a Best FM-en, most Coolio felvétele szól a Too Hot című dal. Everybody.

Pardon, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva. Most meg

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Megérkezett a jövő autója Szexárdra, az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szexárd, Bátaszéki út 132.
3: Fontos a megbízhatóság.
4: Pakronet.
5: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
3: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
4: Makronet.
5: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
3: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
6: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
7: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szexárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: Szép délután, késő délután péntekre mindenkinek, aki itt van velünk Bajáról és a környékről. Tudják, ez nem más, mint a 94.3 Best FM, ahol egész nap garantált a zenei változatosság hazai és külföldi nagy kedvencekkel. A mikrofonnál Molek Csongor még 2 órán keresztül, és indítja a felvonást most a Gorillaz. Tőlük szól a Dare.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Május közepén járunk már majdnem, 15-e van, és ünnepelünk ma is a baljai hallgatókkal közösen. A nevem Oleg Csongor, a névnaposaink a Zsófiák, Szonyák, Jánosok és Izidorok. Nagyon boldog névnapot nekik, a szülinapos hallgatóinkat pedig Isten éltesse nagyon sokáig Dbaján és a környéken. Hát 32. éve a mai nap, a család nemzetközi napja, kedves hallgatók. 178 esztendeje, a márciusi forradalom után újabb tömegtüntetés kezdődött Bécsben. Híres emberek, akik a mai napon születtek. Hú, elég hosszú a lista. 72 éve látott napvilágot Gyarmati Andrea, olimpiai ezüst és bronzérmes úszónő. 69 éve született Növényi Norbert, birkózó, színész, és 92 éve látott napvilágot Kovásznai György, festő, animációs filmrendező, író. Aki ünnepel bármilyen okból, baljai hallgatók, Isten éltesse nagyon sokáig, most Christina Aguilera és Lil Kim közös számát játszom. Ez a Can't Hold Us Down című felvétel itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Változik a János keresztés programja, kigyulladt a vendégház és családi kedvezmény csak pontosan kitöltve. Köszöntöm Önöket, 2026. május 15-e van. Az Oxigén Média híreit hallják a Bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Változik a János keresztés programja, a hétvégére előrejelzett rossz idő miatt a rendezvény több programeleme új időpontban vagy módosított formában kerül megrendezésre Baján. A péntek esti Change Party Showband koncertet későbbi időpontra halasztják. A Baja halászlépőző bajnoka 2026 verseny a következő hétvégén a Bajai Bornapok keretében kerül lebonyolításra. A Szent Jánosi körmenet, valamint a lampionos vízi felvonulás az időjárási körülmények miatt elmarad. Kigyulladt egy vendégház tetőszerkezete csütörtökön délelőtt Szekszárdon a Strázsahegyen. A tűzeset helyszínére nagy erőkkel vonultak a szekszárdi, a bonyhádi és a paksi hivatásos tűzoltók. A beavatkozó egységek 5 vízsugár és kézi szerszámok segítségével körülhatárolták, majd eloltották a mindegy 300 négyzetméternyi felületet érintő lángokat. Továbbá 2 propánbután gázpalackot is kihoztak az épületből. A tűzeset során személyisérülés nem történt. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók után járó kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri a dunaföldvári adózóktól is, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfelszolgálatokon vagy az infovonalon kérjenek segítséget. A paksi atomerőmű középtávú karbantartási tervének megfelelően 2026. május 8-ától megkezdődött az 1-es blokk 2026. évi karbantartása, olvasható a haea.hu oldalon. Az Országos Atomenergia Hivatal közleménye szerint a fűtőelemek üzemszerű cseréjével összekötött tervszerű karbantartási tevékenységeket fogják elvégezni a szakemberek. A blokk leállítását, indítását és a fűtőelem cserével karbantartással kapcsolatos összes tevékenységet a nukleáris hatóság folyamatosan felügyeli. A főjavítás ideje alatt az OAH által végzett hatósági felügyelet kiterjed a karbantartási és főjavítási tervekre, azok végrehajtására, valamint a karbantartási rendszer hatékonyságának ellenőrzésére. A folyamat végén az üzemeltetési feltételek és korlátok szerint indítják majd újra a blokkot, miután az Országos Atomenergia Hivatal kiadta az ehhez szükséges indítási engedélyt, írja Telepaks. A Szociálpedagógia Alap és Mesterszakképző intézményei és oktatói találkoztak május 13-án Veszprémben az Érseki Főiskolán. A képzések helyzetéről, tartalmi, illetve módszertani megújításának lehetőségeiről folytatott szakmai egyeztetésen a PTE-KPVK-KTI Szociális Tanulmányok Tanszékét professzor dr. Nagy Janka Teodóra, tanszékvezető, egyetemi tanár, dr. Varga István adjunktus, Toláczyné Varga Zsuzsanna tanársegéd és Farkas Éva oktató képviselte. Pákolic 30 címmel emléknapot tartottak a Paksi Városi Múzeumban csütörtökön. A paksi születésű író, költő halálának 30. évfordulója alkalmával rendezett eseményen előadások hangzottak el. Végül megkoszorúzták Pákolic István szobrát a múzeum kertjében. Az eseményt a Városi Múzeum, a Pákolic István Városi Könyvtár, valamint a Jelenkor folyóirat szervezte, írja a Telepaks. A friss adatok szerint ugyan emelkedett a vízszint, de a folyó még mindig rendkívül alacsony. A Duna vízállás a Dunaújvárosnál továbbra is az átlag alatt maradt. Dunaföldvárnál mínusz 142 cm-ről mínusz 139 cm-re emelkedett a vízszint 3 cm-es növekedéssel. A víz hőmérséklete 17,8 fok. 90. születésnapja alkalmával köszöntötték Uszléber Jánosnét Rozália nénit Baja város nevében. A nehéz háborús évek után már 15 évesen munkába állt, tehetségével pedig gyors és gépíró versenyeket nyert megyei és járási szinten is. Férjével egy őszi táncoktatáson ismerkedtek meg, házasságukból pedig 2 gyermek és szerető család született. Üzenete a fiataloknak ma is példaértékű: hit, remény, szeretet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

Jobb zenék. Baljai hallgatók 30 éves jubilómát ünnepli a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzat és a németországi Schwarzwaldbahr járás közötti partnerség, amit még 1996-ban kötöttek meg a felek. És ebből az alkalomból rangos német delegáció érkezett a vármegyébe, hogy közösen erősítsék meg a 3 évtizede tartó együttműködést. Rideg László, a vármegyei közgyűlés korábbi elnöke hívta fel a figyelmet arra, hogy a kettő térség közötti kapcsolat túlmutat az intézményi együttműködésen, mivel barátságok és közös élmények sokasága is összeköti a feleket. Sokat mondó tény, hogy Schwarzwaldbahr járásnak mi vagyunk az egyetlen testvérmegyéje Európában, ezt említette, és hozzátette, ebből is látszik, hogy a Duna nem csak lélekben köti össze az emberek és a népek sorsát, hanem ilyen gyakorlati módon is. A beszámolót megtalálják fotókkal a bajahangja.hu hírportálon. Most James Morrison és Nelly Furtado közös száma szól, a Broken Strings.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Megérkezett a jövő autója Szexártra, az Alisk Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Alisk Autócentrumban. Szexárd, Bátaszéki út 132.
3: Egy vírus vagy egy meghibásodás, és a céges adatok elveszhetnek. A Macronet System Kft. Külső biztonságos adatmentést nyújt saját szerverteremben, 24 órás felügyelettel. Tárhely, domain, hálózat és IT üzemeltetést is vállalunk. Macronet System Kft. Megoldás és biztonság a vállalkozásának.
4: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
5: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szexárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
0: Reklámot hallottak.
6: 94.3 Best FM, a legjobb zenék, ismét fókuszban a hal. A ponty elhullásról van szó sajnálatos módon, kedves baljai hallgatók, az elhúzódó hideg időjárás, a tartósan alacsony vízhőmérséklet és az emiatt legyengült immunrendszer állhat a koratavaszi ponty elhullás hátterében. A Bács-Kiskumár megyei Horgász Egyesületek Szövetsége vízterületein tapasztalt pusztulásról Gorda Sándor okleveles halászati szakmérnök készített, hát részletes szakvéleményt, és a dokumentum szerint a pontyok számára a 6-10 Celsius fok közötti vízhőmérséklet jelenti a legkritikusabb időszakot. Ebben a hőmérsékleti tartományban az anyagcsere már elindulna, ugyanakkor még instabil, miközben az immunrendszer továbbra is rendkívül sérülékeny marad. És ebben a fázisban a leggyakoribbak a megbetegedések, a stressz hatás sokszor itt jelenik meg a legerőteljesebben. A szakvélemény szerint a tél során hosszabb ideig rendkívül hideg vízben tartózkodtak a halak, majd egy másik, hosszabb periódusban is a kritikus 6-10 fokos tartományban maradt a vízhőmérséklet. És ez alatt a pontyok a téli nyugalmi állapothoz képest több energiát használtak fel, miközben táplálkozásuk és anyagcseréjük még nem indult be megfelelően. És tovább rontotta a helyzetet, hogy a tavasz sem hozott gyors felmelegedést, április közepén a vízfelszín hőmérséklete még csak 13,7 fok volt, az ajzat közelében pedig sok helyen továbbra is 8-10 fok körül alakult. Ez áll a jelentésben, és hogy még micsoda, megtalálják a részletes beszámolót a baja.hu hírportálon.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Maradtunk itt a 94.3 Best FM-en, de már csak a következő óra miénk a péntekből, és lassan-lassan tényleg itt van már a kora este. Enyhe túlzással, baljai hallgatók, tisztelettel köszöntök mindenkit. A mikrofon mögött Volek Csongor, és Shaggy indítja az aktuális felvonásunkat. Szól azonnal az It Wasn't Me című felvétel.
7: 94.3 Best FM, a legjobb zenék.
8: Yo, man.
9: Yo.
8: Open up, man.
9: Yo, what do you want, man?
8: My girl just caught me.
9: You made her catch you?
8: I don't know how I let this happen.
9: But who?
8: The girl next door, you know?
9: Man.
8: I don't know what to do.
9: Say it wasn't you.
8: All right.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 94.3-on jó utat a közlekedőknek, baljai autósok, vannak útépítési munkákkal kapcsolatos infóim ismét a környékről. Az 51-es említettük már jó pár alkalommal, de Budapest Baja Herceg Szent Tomás rendű főúton. A 159-es kilométernél a közműépítési munkálatok miatt továbbra is útszűkület lassítja a haladást. Június közepén várható majd változás. És a 162-es kilométernél hasonló a helyzet. Aztán az 5506-oson a Baja-Bács-Szentgyörgy összekötő út 0-es kilométerénél, hát itt is útépítési munkákat végeznek, pontosabban közműépítési munkálatokat, és ugrás egy picit messzebb az 5508-asra, Bácsalmás-Katymár-Bács-Borsód összekötő úton a 0-es 20-as kilométer között. Számítani kell félpályás lezárásra. Ha pedig van egyéb info a környékünkről, jelezhetik 30-as 7474 777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. Zenél most Lionel Richie, és szól a Just For You című dal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM, a legjobb zenék itt Baján is a környékünkön, a fókuszban pedig a veterán autó felvonulás, kedves hallgatók, pont emiatt parkolási korlátozás lépett érvénybe ezen a héten. A felvonulók mindhárom napon a kora délutáni órákban állnak meg a Szentháromság téren, ahol ezen időszak alatt megtekinthetők az autók. A rendezvény biztosítása érdekében a következő parkolási korlátozás lép érvénybe. Május 16-án szombaton 16 óráig lezárták a Szentháromság tér déli szelvényét. Ugyanakkor arra is számítani kell, hogy a felvonuló járművek kombója a városban több helyen forgalmi torlódást eredményez, erre hívja fel a figyelmet a Bajai Önkormányzat. Részletesebben megtalálják az infókat egyébként a bajahangja.hu hírportálon, de még egyszer mondom, hogy május 16-áig aktuális a korlátozás. Most a Kings of Leon zenél nekünk, és a You Somebody című számukat játszom a Besten.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baja és a térség, Mountain Jordan felvétele következik, a This is how we do it, amellyel én búcsúzom péntekre. Köszönöm szépen a figyelmet, és persze a közreműködést is mindenkinek az előző 3 órára. Remélem, jól szórakoztak. Hétvégén is jelentkezem majd, holnap szombaton délután 3-tól ismét miénk a pálya. Oleg Csongort hallották, a legjobbakat mindenkinek. Maradjanak a Best FM-en.

0: 94.3 Best FM. A legjobb zenék változatosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
2: Karmelita bejárás, nincs már szabad hely, fogyás, zsírégetés, ne hallgassanak a szirén hangokra. Hamis behívó, csak viccnek szánták az egészet. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megnyitják a Karmelita kolostort a nagyközönség előtt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a szabadkarmelita.hu honlapon lehet időpontot foglalni a látogatásokra. Erre a hétvégére minden alkalom betelt már. Most a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületét is bejárhatják azok, akik bejutnak. A kormányfő a kolostor előtt álló kordonokat is elbontatta, arról a folytatásban döntenek majd, mire használják az épületet. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, ezért már folyamatosan ellenőrzik ezeket, ahogyan vizsgálják a potencia növelők mellett a fogyást, zsírégetést ígérő készítményeket is. Részletek a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvívőjétől, Eitmann Norbertől.
3: A legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket ne nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
2: Változás a szépkártyáknál, mivel megszűnt a veszélyhelyzet, visszatér a korábbi szabályozás, vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024 év végéig utaltak el a munkáltatók. Ha nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömsödön, egyik barátja ugratta őt, nem sokkal később felhívta és elárulta, vicc az egész, ő áll az akció mögött. A rendőrség hivatalból indított nyomozást az ügyben zaklatás miatt, az átvert férfi már jelezte, nem akar pereskedni. Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
1: Aki szerdán velünk volt, neki már nem lesz meglepetés, hogy ma is a mai Night Shift Extra-ban pop és rádiós lágerek szólnak. Akár csak szerdán, és hát a szerdához hasonlatos módon ugyanaz lesz a felállás, ugyanaz lesz a sorrend, 6-7-ig én White Boy, 7-től pedig szerdai rezidensünk DJ FND a lemezjátszók mögött. Indul a péntek esti Night Shift Extra.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

hétfő a Classic House és Laura Christiani, kedden Funkyban hangjával, szerdán pop és rádiós lágerek szólnak DJ Effendivel, ha csütörtök, akkor Dance és DJ Miller, szombaton hip-hop és R&B, ennek Slim Fit a házigazdája, vasárnap pedig DJ Németivel Chill Lounge és Deep House, a pénteki nap pedig mindig az extra, amikor ebből a hat lemez lovasból egy valaki visszajön, és pörget plusz egy órát. Ezen a héten Effendivel esett a választás, ezért szól ma is, a mai pénteken is a szerdai életérzés, a szerdai stílus pop és rádiós lágerek ebben a 120 percben, mixben 6 és 8 között.

55 155, ha Viber üzenetet szeretnétek küldeni, képet, videót Viberen keresztül, akkor ide megtehettek, ugyanerre a számra jöttek az SMS üzenetek, tehát 0655555155, info@vesztefembudapest.hu, hogyha valaki hosszadalmas e-mailt szeretne nekünk írni, de igazából most már lehet hosszadalmasan írni nekünk Facebookon és Instán keresztül is, Best FM Nightshift, itt minket, Nightshift lemezlovasokat találtok, ha pedig úgy általában a Best FM-mel kapcsolatban szeretnétek bármit mondani, közölni, kérdezni, észrevétel van, akkor

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Effie a terep a következő órában. Night Shift Extra a szerdai hangulatnak megfelelően pop és rádiós lágerekkel a következő órában is. Gyors hegycsere, pici pihenő, pár perc, és innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Százezerek szenvednek a kínzó kórban, sokan nem is tudják, hogy betegek 300 milliós drogfogás zalában. Dai Dai bemutatták a foci VB dalát. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folyamatosan emelkedik itthon is a lisztérzékenyek száma. A cöliákia a népesség legalább 1-2%-át érinti, de csak minden negyedik beteg tudja magáról, hogy ezzel küzd. A kór holnap esedékes világnapjához kapcsolódva kampányt indítanak a betegségről, mondta a rádiónknak a Magyar Cöliákia Egyesület elnöke Koltai Tünde.
2: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, készüljön fel az ellátással. Vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is. Jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyező a gluténtartalmú ételekkel.
1: 10 kiló kokaint találtak egy szerb sofőrautójában Letenyénél. A NAV járőrei az Alai város külterületén intették le a kocsit. Alaposan átvizsgálták, és 8 csomagot találtak benne. A gyors teszt igazolta a gyanút. Az anyag 300 millió forintot ér a fekete piacon. A police.hu oldal nem közölt további részleteket. Kezdeményezték a 24 éves férfi letartóztatását. E hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. Lélekszámuktól, méretüktől függően 5 kategóriában indulhatnak, akár a határon túlról is. Emellett díjazzák az év főterét, fasorát, óvodakertjét és zöld innovációját. És ismét lehet nevezni a virágos városi és falusiéták kategóriában is. Szűk egy hónappal a rajt, június 11-e előtt bemutatták a labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát, a Dai Dai-t Shakira énekli, 16 év után ismét az ő száma népszerűsíti a tornát. A felvétel klipjében feltűnik Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé és Zinedine Zidane is. A Dai Dai olaszul annyit jelent, gyerünk, gyerünk. Ez a buzdítás japánul, spanyolul, franciául és angolul is elhangzik a nótában. Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szerdát varázsolunk a péntekből, illetve ez már az előző 60 percben gyakorlatilag el is kezdődött, és hát ilyenkor értelemszerűen ugyanebben a lendülettel és ugyanebben a tematikával megyünk tovább a pénteki Night Shift Extra a második 60 percében is. És hát a szerda, akkor pop és rádiós lágerek, és természetesen szerdai rezidensünk DJ FND a következő órában a lemezjátszók mögött.
4: Igyekszik az ember.
3: Hajrá, jó, végül mi? Aludtál végül, vagy zenét csináltál?
4: Többé-kevésbé is.
3: Jó. Nem látszik. Bármi is volt, az nem látszik rajtad.
4: Akkor jó.
0: Best FM, a legjobb zenék, mi

0: Ez a Night Shift DJ Effendivel a Best FM-e.
1: Hát és fel is felejtettük megbeszélni ezt, hogy és akkor BL döntőn kinek lesz a szurkolás, így, hogy nem a Liverpool került be? Legább illemből az Arzenálnak, ha már angol, angol.
2: Ilyen Liverpool szurkolóként az Arzenálnak.
1: Hát igen, az olyan, mint a, olyan, mint a Újpest
2: hát, az a Manchester United, mondjuk meg a City, tehát de az Arzenált sem szeretjük. és hát a Paris Saint-Germain azt meg egyenesen
1: ki nem állhatjuk.
2: Úgyhogy ez most nekem nagyon nehéz, de hogyha most a pisztolyt fognának a fejemhez, és el kéne döntenem, akkor inkább az Arzenál, de igazából mindegy.
1: De ezt nézni fogod?
2: Persze. Meg még arra gondoltam, hogy ilyen aznap pont dolgozni fogok a borozóban, és én Liverpool mezbe fogok menni, hogyha esetleg Arzenál szurkolók vetődnek be, akkor mindenképpen jól érezzék magukat.

0: Időjárás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Danny Minognak ezt nem küldöd el? Hát, ha ő is visszaír, mint a...
2: Mert nem vagyunk már beszélő viszonyban most már. Nem. Összevesztünk is.
1: Nem mondod? Igen. Rájött, hogy inkább a nővérével, és akkor hogy ez nem esett neki jól, vagy... Ja, nem az én
2: vagyok. Aztán vagy. Mindig összekeverem.
1: Na, de tényleg nem szoktad? Vagy így, tehát ezeket a régi nagy klasszikokat? Ezek most divatja van, hogy ilyen diszkos újra értelmezést kapnak. Hát, ha esetleg.
2: Ez egy jó kérdés. Én ebben sosem értem belevágni, mert akkor ugye felhívom a figyelmet magamra.
1: Még a végén jól járnál, igazad van? Hát
2: nem erre gondolok, hanem ilyenkor hajlamosak. Ugye, ez nem a Danny Minokhoz fog elkerülni, hogyha én írok oda.
1: Nyilván, persze.
2: Hanem valamelyik kiadós, menedzsmentes valakihez, és akkor, na, hogyha éppen egy olyan ember, akkor leszedik, letiltatják, meghurcolnak. Tehát ugye ez nem egy hivatalos remény.
1: Én megvédelek szívesen.
2: Ja, köszönöm. Okay.
1: Figyelj, de csak tényleg...
2: Ha vagy jó ügyvéded, akkor
1: nyugodtan. Csak úgy zárójelbe jegyzem meg. Tehát a Tiestónak így lett Grammy-e?
2: Hát örülök.
1: Hogy csinált egy ilyen nem hivatalos remixet ugye a John Legend All of Me-ből, és ezt meghallott a John Legend, és nagyon tetszett neki, és
2: azt mondta, hogy akkor... John Legend az jó fej.
1: Alapvetően. És honnan tudod, hogy a Danny Minogue nem az?
2: Ez igaz.
1: Oké, adom. Jó, próbálj. Mindjárt adom az e-mail címét, dobjad át neki. Örülni fog.
2: Köszönöm.

0: Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Mondjuk a tenisz szereti inkább. Azon gondolkodtam, hogy ott lesz-e majd a döntőn. Martin Solveig.
2: Nem tudom, nem ismerem a az ilyen irányú érdeklődését, hogy most bár nem, tenisz fan azért elmegy a foci meccsre is. Hát de a Párizs az mondjuk azért lehet, hogy nem tudom, hívó szó.
1: David Guetta is hátha.
2: De jó lenne. Te leszel a DJ, nem?
1: Hát jó, de hát azért ez mekkora már, hogy na, mégiscsak mit...
2: Szelfizetsz a Guettával
1: esetben. Például.
2: Azért az menő.
1: Vagy.
2: Ezt majd hozd meg a listádon.
1: Igen, nem tudom. De az a vagy, mert ezen gondolkodtam már, hogy itt külön egy ilyen francia. Felváltva játszom majd egy franciát, egy angolt, hogy az angolok vagy, de hát a ízés nagy Liverpool szurkoló a Calvin Harris.
2: Hát az oké, hát jó angol.
1: Oké, de hogy akkor vajon ott lesz?
2: Csak a brit.
1: Igen, hogy vajon ott lesz? Vagy a Fedbolszném, akinek meg saját fontos csapata van? Na mindegy.
2: Fene tudja, de ugye akárkit látsz, a spottoljad.
1: Mindenféleképpen
2: tedd föl az Instára, a Best of M. Mi a
1: Best of Night Shift? Pontosan. Facebook, Insta. Jó, hát az FN Disco remixeket meg pörgetni fogom természetesen, és azok is be lesznek reggel.
2: Ez az, adjál nekik.
1: Adó, figyelj, szíjjel FN-dizem a puskást. Mindenféleképpen. Mi meg most szíjjel FN-diztük ezt a pénteket, ezt a Night Shift extrát. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Jövő héten a megszokott helyen, megszokott időben.
2: Mi volt ez a szita-szita péntek?
1: Igen.
2: Rissa-rissa péntek. Nem tudom, mit lehetne még kitalálni.
1: Na, házi feladat szerdáig.
2: Okay.
1: Jó. Köszi.
2: Hello. Ciao.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Adóbevallás, lépniük kell az egyéni vállalkozóknak. Áttörést hozott a kínai-amerikai csúcs találkozó. Csapadékos és szeles lesz a hétvégén. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nem lesz automatikusan adóbevallás a NAV által elkészített SZIA tervezetből, az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek esetében. Erre figyelmeztet az adóhatóság, közleményük hangsúlyozza, az érintetteknek mindenképp át kell nézniük, ki kell egészíteniük, és be is kell adniuk az összeállítást. Ez elektronikusan intézhető a legegyszerűbben. Május 20-a, vagyis jövő szerda a határidő. Történelmi jelentőségűnek nevezte az amerikai és a kínai elnök pekingi találkozóját a kínai külügyminiszter. Wang Yi szerint megállapodás született egy kereskedelmi és befektetési tanács létrehozásáról, valamint a kétoldalú kereskedelem bővítéséről is a kölcsönös vámcsökkentés jegyében. Hozzátette, kiderült az is, hogy Washington figyelembe veszi a kínai aggályokat és nem támogatja Tajvan függetlenségi törekvéseit. Tömegszerencsétlenség okozásáért emeltek vádat egy száguldozó zalai fiatal ellen. A férfi másfél éve 130-al előzte meg a kocsisort a 76-os úton Egerszeg és Kisbucsa között. A szemből érkező távolsági járat vezetője, hogy elkerülje a frontális ütközést, az útpatka felé kormányozta a buszt, amely végül a jobb oldalára dőlve állt meg a karambol után. Csak nem 30-an sérültek meg, 10-en súlyosan. A hétvégén Kecskeméten és Lakiteleken muzsikál az erdő 23. szezonját kezdi meg az országos rendezvénysorozat. Szeptember végéig erdei koncertekkel, túrákkal, irodalmi és közösségi programokkal várják az érdeklődőket. Tudtuk meg Szabó Lajos erdőmérnöktől, a Muzsikál az Erdő alapítvány elnökétől.
2: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élményet.
1: Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És ha már ma, május 15-én van a Családvilág napját, akkor jöjjön egy páros, akik a dal rögzítésekor elvileg még nem voltak, nem ugye család, még egy pár sem. Mert hát legalábbis akkor még csak pletykák keringtek arról, hogy ők együtt lennének. Jay-Z, Beyoncé-val és a Bonnie and Clyde-dal hamarosan érkezik.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift White Boy-jal. Best FM. A legjobb zenék. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

Stefan a legjobb zenék Magyarország összes ikonikus helyén és fesztiválján fellépett már. Manu Chao, Petőfi Csarnok, Park, Volt Fesztivál, hát a Szigeten meg többször is. Jön a Bongo Bong itt a Best.

Best FM a legjobb zenék, hogy az előző dalban a Marvin Gaye-féle Ain't No Mountain High Enough, ugye most érkezőben a Spandau Ballet Gold című klasszikusra fedezhető fel, igen markánsan. Amy Winehouse és a Tears Dry On Their Own után jön a PM Zone, a Set Adrift on Memory Bliss-szel itt a Best FM a legjobb zenék között.

Mester Nova, legjobb zenék. Mekkora boldogság volt az a régi szép bakelites korszakban, amikor az ember vett egy maxit, és mind a két oldalán nagyon jó, mondhatni használható verziók voltak egy dalból. Ugyanez volt a helyzet a Cadaveznél, Jerry Ropero remix az egyik, Grand Nelson remix a másik oldalon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Akcióban a fogyasztóvédők, célkeresztben az étrend kiegészítők, szép kártyák, ha nem költ, fizet, orosz-ukrán fogolycsere, 400-an szabadultak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megnyitják a karmelita kolostort a nagyközönség előtt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a szabadkarmelita.hu honlapon lehet időpontot foglalni a látogatásokra. Erre a hétvégére minden alkalom betelt már. Most a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületét is bejárhatják azok, akik bejutnak. A miniszterelnök arról is írt közösségi oldalán, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával korábban kötött, csak nem 262 milliárd forintos szerződést. Arra kérte a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, ezért már folyamatosan ellenőrzik ezeket, ahogyan vizsgálják a potencia növelők mellett a fogyást, zsírégetést ígérő készítményeket is. Részletek a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvívőjétől, Eitmann Norbertől.
2: Az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek.
1: Változás a szép kártyáknál, mivel megszűnt a veszélyhelyzet, visszatér a korábbi szabályozás, vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024 év végéig utaltak el a munkáltatók. Ha nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Megvalósult az orosz-ukrán fogolycsere első üteme, 205-205 férfi tért vissza saját országába. Még húsvétkor állapodtak meg erről a háborúzó felek az amerikai elnök közvetítésével. Ennek keretében mindkét oldalról még 800-800 foglyulejtett katona nyerheti vissza szabadságát a közeljövőben. Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Barry White saját bevallása szerint azért nem adta meg a jogokat, hogy felhasználják a hangját a You See the Trouble With Me-hez, mert amikor az első demót meghallotta, olyan ócskának, lélektelennek tűnt az egész, nem tartott sehonnan, sehova a dal, de aztán később belátta, hogy a fiatalok nagyon-nagyon szeretik ezt. Jön a Black Legend és a You See the Trouble With Me.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.
4: 1975, we brought you an album with a song.

Best FM, a legjobb zenék. Hát, hogyha már nem lesz több halogatás, halasztás, arrébb tolás, akkor augusztus 10-én végre idén elkezdődik a Tupac per, és talán még idén 2026-ban megtudjuk, hogy ki is ölte meg Tupacet, vagy ki adott rá megbízást. A Changes érkezik itt a Best

Best of a legjobb zenék szerintem, aki még életében nem volt darts versenyem, vagy nem látott sohasem darts versenyt, az is nagyon jól tudja, hogy ezt a most érkező dalt pörgetik a legesleg többször a PDC rendezvényeken. Azt valószínűleg már kevesebben tudják, hogy eredetileg ez a dal egy 1969-es olasz film betétdala, Ennio Morricone szerzeménye. Planet Funk, Chase the Sun. Ez jön itt a Best of.

Best FM a legjobb zenék. Annak kapcsán, hogy a most érkező Romina Johnson a Jamiroquai tavaly világkörüli turnéjának egyik háttérénekese volt, én elmeregtem azon, hogy mennyire jó is lenne az, hogyha mondjuk az Artful Dodger lenne egy-két Jamiroquai bulin az előzenekar. Hát ha ez nem is jön össze, az Artful Dodgert azért el lehet kapni idén-nyáron egészen sok helyen. Nyilván az egészen sok hely az leginkább Angliára, illetve egy-két ibizai, meg máltai fellépésre korlátozódik. Artful Dodger, Romina Johnson, Moving Too Fast, most itt a Best.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Lisztérzékenység. Sokan nem is tudják, hogy betegek. 100 kilométeren át üldözték a miskolci álmokfutót. Keresik az év zöld innovációját. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folyamatosan emelkedik itthon is a lisztérzékenyek száma. A cöliákia a népesség legalább 1-2%-át érinti, de csak minden negyedik beteg tudja magáról, hogy ezzel küzd. A KOR holnap esedékes világnapjához kapcsolódva kampányt indítanak a betegségről, mondta a rádiónknak a Magyar Cöliákia Egyesület elnöke Koltai Tünde.
2: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Aki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, készüljön fel az ellátással. A szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is. Jó lenne, hogyha megtanulnák, hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a glutén tartalmú.
1: Döntő többségében magyarokat alkalmaznak majd a török befektetéssel létrejövő orosházi chipsgyárban, ezt ígérte a békési város polgármestere. Raffai János szerint 441-en dolgoznak majd az üzemben, amely a korábbi üveggyár területén kap helyet. Jövőre startolhat a termelés helyi és térségi alapanyagok felhasználásával, a későbbiekben további termelési egységek építése is várható. Vádat emeltek a miskolci álmokfutó ellen. A többszörös visszaeső tavaly májusban egy lopott kocsival ittasan autózott, és amikor megpróbálták megállítani a rendőrök, pokoli szágoldozásba kezdett. Úgy 100 kilométeren át üldözték, a városban, majd a strádán is rengeteg embert sodort életveszélybe. Áthajtott a piroson, többször is a forgalommal szemben ment, míg megfékezték. Komoly fegyházbüntetés várhat rá. E hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. Lélekszámuktól, méretüktől függően 5 kategóriában indulhatnak, akár a határon túlról is. Emellett díjazzák az év főterét, fasorát, óvodakertjét és zöld innovációját. És ismét lehet nevezni a Virágos Városi és Falusétek kategóriában is. Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 2010-ben ezen a napon Usher Oh My God című kislemeze felkerült az amerikai lista élére, úgyhogy ennek köszönhetően Ushernek lett első helyezése a 90-es, a 2000-es és a 2010-es évekből is. Tudjuk jól ugye, hogy a 2000-es években mi volt az. Hát ez. Jön 2004-ből a Yeah!
3: Ez a Night Shift a Best

Veszte van a legjobb zenék. Az angol száz törvényhozásban van arra lehetőség, hogy a vádlott ugyan nem ismeri el a bűnösségét, de tárgyalás nélkül elfogadja a rákiszabott büntetést. Tehát kereken 28 évvel ezelőtt így lett vége annak a bizonyos George Michael Fairnek, ami ugye hát a nyilvános WC-s aftér miatt indult, és ami aztán megiklette ezt a dalt. Jön az Outside.

Best FM a legjobb zenek. Mindenki eldöntheti akkor most, hogy neki melyik verzió tetszik jobban. Variációk egy témára. Az alap ugyanaz, az Enya dal, a Bodicea, a Fugees és a Ready or Not után jön Mario Winans és az I Don't Wanna Know It a Besten a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. Az emberi ego nem szabad, hanem a saját tudatalattiat tartja kontroll alatt. Volt Sigmund Freudnak egy ilyen elmélete, ami angolul ugye így hangzott, hogy the ego is not king of its own castle. És hát ezen elmélet mentén haladva írta meg a most érkező dalszöveget Chris Brown, aki egy személyben a Vem2 Project. A king of my castle érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

Tehát, hogy ráadásul Európában egy olasz kiadó kezdte terjeszteni ezt a kis lemez, de nem. Egy Los Angeles-i duóról van szó, Eric Wickmerről és James Donaldsonról. Jön a Deep Swing, és az én The

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best

Messze van a legjobb zenék, a most érkező zenei projekt, talán ez a legjobb kifejezés, egyetlen állandó résztvevője Michael Cretu volt. Ő az, aki körül mindig cserélődtek a zenészek, az énekesnők, attól függően, hogy az éppen megkívánt hangzáshoz kik passzoltak a legjobban. Volt, hogy felesége, a 80-as évek popikonya Sandra volt az énekesnő, de volt, hogy az Olive tagja Ruth and Boy énekelt a lemezeken. Jön a Return to Innocence, itt a Best Time.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, pont úgy, mint leges-legeső kislemezüknél, a Don't Call Me Baby-nél, a most érkezőnél is a sampling technikát használta a Madison Avenue. Vernon Birch 1979-es Get Up című dalából olloztak ki részleteket, és így hozták össze ezt a dalt. Who the hell are you? Jön a Madison Avenue.

Best of a legjobb zenék, és akkor engedek mindenkit indulni bele az éjszakába. Ennyi volt a péntek, ennyi volt már a Night Shift. Ha szombat, és holnap szombat, akkor hip-hop és R&B 6 és 8 óra között csatlakozik hozzá, majd Slim Fit vasárnap pedig ugyanígy 6 és 8 között majd Chilled Lounge-t és Deep House-t fogunk mixelni. DJ Németivel szombaton is, és vasárnap is 8 és éjfél között pedig Biki, Big Favi Tomi lesz majd a Night Shift házigazdája. Jön az Ájájó, Nagy Alival és a Rapture-rel, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.